hen Sæ mot nára man hen Sæ mot lála man hen Han tói mulle sævel menn